Severla otnal vajotse ek, atneuk sarat et. Sartnetnok et is, auknel artose on. Amoidi otose on. Severla otnal vajotse, asap em ek. Osupnok ek.